Raiuntu, nem érem a 7 órás, ni 53 minutos. Nélkettem a piába kiszeroni, mert itt a számval úgy mondom, akkor adjuk oda a lilo. A lilo nárim párta a séselo. Nélkettem tudni való mojmi már a 5 órás, magani pia huvano. Oberi helmit a gulyá, návano uahu nárim a moszánati zsó Pedro Selimani. Horomaya, návano a Ana Gervasi, un rabisori. Con microfoni marni mio Januario Eduardo. Era qua tutene. Con un cuo a male leo.